Székesfehérvár, Székesfehérvár. Gyorsvonat indul Budapest déli pályaudvarra 18 óra 34 perckor a 6. vágányról. A gyorsvonat menetrend szerint csak Gárdonyért, Belső és Budapest-Kelenföld állomásokon áll meg. Csak másodosztályi kocsikkal közlekedik.